0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 18-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A horvát háztartások harmada hitelt tör le, ezt Európa szerte öregszik az agrárium. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban a háztartások mintegy harmada hitelt tör le, ezt átlagos tartozások csak nem 22 ezer euró, ami meghaladja az éves átlagos nettó keresetet, áll a Horvát Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentésében. Az eladósodottság egyik fő oka a túlfűtött ingatlanpiac. A lakásárak gyorsabban emelkednek a béreknél, ezért a saját otthon egyre nehezebben elérhető az átlagos jövedelmű családok számára. A horvátországi lakóingatlanok ára tavaly 14,1%-kal nőtt. Évente mintegy 20 ezer új lakáshitelt veszünk fel az országban, és csak nem minden ötödik lakás vagy házvásárló a jelzáló hitel mellé kisebb fogyasztási hitelt is felvesz, hogy ki tudja fizetni az ingatlant. A lakáshitelek átlagos nettó jövedelme 2024-ben mintegy 3800 euró volt, de ebbe sok esetben az adóstárs keresete is beleszámított. Sok fiatal család így is kénytelen elhalasztani a lakásvásárlást, vagy tartósan albéletben maradni, mert a hitelrészletek és a megélhetési költségek együtt túl nagy terhet jelentenek. A lakáshitelek állománya 2018 óta gyorsan nő, és elérte a 14 milliárd eurót. A hitelállomány minősége egyenlőre kedvező, a nem teljesítő lakáshitelek aránya 1,5% alá csökkent. A jegybank ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy gazdasági lassulás gyorsan ronthatja a háztartások fizetőképességét. Külön kockázatot jelentenek a fogyasztási és készpénzhitelek, amelyek Horvátországban a háztartási hitelállomány jóval nagyobb részét adják, mint az Európai Unió legtöbb országában. Ezek a hitelek jellemzően fedezetlenek, rövidebb futamidejűek és magasabb kamatozásúak, ezért nagyobb terhet róhatnak az alacsonyabb jövedelmű adósokra. A jegybank szerint a fizetési késedelem főként azoknál jelentkezik, akiknek átlagos bére mintegy 1300 euró, vagyis körülbelül 300 euróval kevesebb, mint a rendben törlesztőké. Kockázatosnak számít az is, ha a havi törlesztő részlet meghaladja a jövedelem 40%-át. A Horvát Nemzeti Bank 2025. július 1-től szigorította a hitelfelvétel feltételeit. A lakáshiteleknél a havi törlesztés nem haladhatja meg az igazolt jövedelem 45%-át, nem lakáscélú hiteleknél pedig a 40%-át. A felvehető lakáshitel összege legfeljebb az ingatlan értékének 90%-a lehet. A jegybank szerint az intézkedések lassították a háztartási hitelezés növekedését, az ingatlan piac azonban továbbra is feszes. A lakásárak emelkedése miatt a saját otthon megszerzése sok horvát család számára egyre nagyobb anyagi kockázattal jár. Magyarországon és Európában is idősödik a gazdatársadalom, miközben a mezőgazdaságban továbbra is férfi többség látszik. A mezőgazdaság jövőjéről gyakran a klímaváltozás, az öntözés, a gépesítés vagy a támogatások kapcsán beszélünk, pedig van egy legalább ennyire fontos kérdés, ki fog gazdálkodni 10-20 év múlva. A friss európai és magyar adatok alapján az agrárium egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája ma a gazdatársadalom idősödése és a nemek közötti egyenlőtlenség. A Központi Statisztikai Hivatal 2026-ban is elindította az Agrárium 2026 gazdaságszerkezeti összeírást, amely május 15-e és július 15-e között gyűjt napra kész adatokat a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés egyik fontos területe a munkaerő, vagyis az, hogy kik dolgoznak és kik irányítják ma a gazdaságokat. A legutóbbi teljesen feldolgozott hazai adatkör az Agrárium 2023-as összeírásából érhető el. A Központi Statisztikai Hivatal végleges adatai szerint 2023-ban a magyar gazdaság irányítók átlagos életkora 58,2 év volt. A férfi gazdaság irányítók átlagosan 57,5 évesek, a nők 59,9 évesek voltak. Ez önmagában is beszédes, de a korcsoportos megoszlás még erősebb képet mutat. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a gazdaság irányítók 60%-a 55 évnél idősebb, a 65 évesek és annál idősebbek aránya pedig 37%-ra nőtt. 10 évvel korábban ez még 29% volt. A fiatalok aránya ezzel szemben alacsony. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 35 év alatti gazdasági irányítók mindössze 4,9%-ot tettek ki 2023-ban, míg 2013-ban még 5,6% volt az arányuk. Számuk 10 év alatt 42%-kal csökkent. Az európai kép nagyon hasonló. Az Eurostat 2026 májusában frissített 2023-as adatokon alapuló elemzése szerint az EU-ban 8,4 millió ember dolgozott a mezőgazdaságban, ami az összes foglalkoztatott 3,9%-át jelentette.

0: Laskói Általános Iskola harmadik alkalommal adott otthont a Kárpát-medencei magyar iskolák találkozójának, amely már 24. alkalommal hozta össze a különböző országokban élő magyar diákokat és pedagógusokat. A 2000-ben indult kezdeményezés célja kezdettől fogva változatlan, lehetőséget teremteni arra, hogy a Kárpát-medence magyar közösségeinek fiataljai személyesen is megismerjék egymást, barátságokat kössenek és közelebb kerüljenek egymás hagyományaihoz, kultúrájához. A rendezvény ötletgazdája Mocsári Dezső úgy fogalmazott, a személyes találkozások hidakat építenek a határokon átívelő magyar közösségek között, és segítenek megérteni, hogy bár különböző országokban élnek, közös nyelv és közös kulturális örökség köti össze őket.
1: Nyugodtan mondhatom, hogy ez tőlem származik ez a gondolat, hogy ez létrejöjjön ez a találkozó. 2000-ben, közeledben, majdnem 10 évvel a rendszerváltás után rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy igazából semmit nem tudunk egymásról. Vagy legalábbis amit tudunk, az nagyon-nagyon kevés. Hiába nyíltak ki a határok, hiába vált könnyebbé az utazás, ettől függetlenül az a kapcsolat, a közvetlen kapcsolatfelvétel az nagyon nehezen indult be. Így gondoltam arra, hogy a gyerekek szintjén próbáljuk ezt elkezdeni, és akkor a gyerekek ismerkedjenek meg egymással, tanulják meg, hogy felvidéken, délvidéken, Erdélyben magyarok vannak és nem románok, szlávok vagy horvátok. Így aztán elindult ez a kezdeményezés, és azóta folyamatosan tart, évente rendszeresen találkozunk egy-egy alkalomra, 3-4 napos együttétekre, ami arra jó a gyerekek szempontjából, hogy megismeri azt, hogy na, itt is volna, és ez is, ezek is, hát ha nem is testvérem, de mindenesetre barátaim tudnak lenni. Aztán nagyon jó, ez most már ugye 24 év, 26 év mondhatjuk, kettő kimaradt a Covid miatt. 26 év megtermette a maga fiait is, mert most már olyanok is vannak itt a találkozom tanárként, akik korábban diáként vettek részt ezen az alkalmat. Tehát ugye visszajöttek szerintem. Ugye ezek megható dolgok és megható tudnak lenni azok a találkozások, amik itt lezajlanak. Tanárok között is, pedagógusok között is, nekünk is legalább ugyanolyan szükségünk van rá, mint a gyerekeknek, és azt hiszem, hogy elég szépen be tudjuk tölteni. Adja Isten, hogy ez tudjon a továbbiakban is menni tovább, és minél több ilyen kapcsolat jön létre iskolák között. Nem azt mondom, hogy példa vagyunk, mert az ahhoz az ilyen kicsi dolog, de mindenki egy kicsit talán ötletet tovább tudunk adni, hogy merjenek találkozni, és merjenek felkeresni külországbeli, más országbeli iskolákat is gyerekekkel.
0: Az idei találkozón Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek részevők. A házigazda Laskói iskola 3 napon át gazdag programmal várta vendégeit. Megismerkedtek Drávaszög történelmi és kulturális értékeivel, valamint betekintést nyerhettek a térség hagyományőrző életébe is. Kelemen Viktória, a Laskói Általános Iskola igazgatója szerint a találkozó egyik legfontosabb üzenete az összetartozás érzésének erősítése.
2: 24. alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei magyar iskolák találkozója. Mi vagyunk a szervezői, a Laskói Általános Iskola. Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre. Nekem kedves emlék az, hogy 2000-ben, amikor az első iskola találkozó volt, akkor diákként részt vehettem ezen a találkozón. Nagyon sokan támogattak bennünket, családi vállalkozások, nagyvállalatok, a horvátországi magyarok, demokratikus

0: Kopácsi réten hajókiránduláson, elmentek a Batinai emlékműhöz, voltak a V-arénában, a Várdaróci régi iskolában. Nagyon köszönjük a pedagógus fórumnak, hogy elszállásolta nekünk a diákokat, ugyanis 5 országból érkeztek hozzánk. Ez a találkozó talán az összetartozás érzését erősíti. A gyerekek különböző országokból átélhetik azt, hogy mennyire erős, amikor ugyanaz az anyanyelvünk, amikor barátokat szerezhetnek maguknak más országból, és továbbra is tarthatják a kapcsolatokat.
1: A Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központi igazgatója, Madarász Róbert szerint a találkozók a legnagyobb értéke az emberi kapcsolatokban rejlik. Az együtt töltött napok során olyan barátságok születnek, amelyek sok esetben egy életre megmaradnak.
2: Madarász Róbert vagyok, a Komáromi Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központnak az igazgatója, és a kezdetektől fogva ennek a találkozónak a részesei vagyunk. Immár többedik alkalommal vagyunk itt, és mindig nagy örömmel jövünk el. Az a tapasztalatunk, azért jók ezek a találkozók, mert barátságok születnek, nagyon sok esetben nagyon hosszan tartó barátságok, szerelmek, és minden egyes diákunk megtapasztalja azt a csodálatos és felemelő érzést, hogy akár több határon átkelve is még magyar szót lehet hallani, magyar kultúrával lehet találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezek a baráti kapcsolatok és ezek az emberi kapcsolatok, amik kialakulnak, ez a legfőbb hozadéka ennek az egész eseménynek.
1: A háromnapos rendezvény egyik legemlékezetesebb pillanata a gála műsor volt, ahol valamennyi részvevő iskola bemutatkozott. Népdalok, táncok, zenés és verses előadások tették színessé az estét, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek kulturális sokszínűségét is bemutatta. A találkozó végére a részvevők nem csak új élményekkel, hanem új barátságokkal és közös emlékekkel gazdagodva térhettek haza. A laskói esemény ismét bebizonyította, a közös anyanyelv és a személyes találkozások ereje képes összekötni a határokon túlélő magyar közösségeket.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses volt vidékünk ma időjárása. Eszéken délben 27 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, valamivel még melegebb időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt keleti, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali eléri a 31 Celsius fokot. Június 18-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.